afen na nopai emema mo hot fm hanyina obibia emema ni nyina yama ye nyina happy Father's Day.